0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
2: A valamikor Innapredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
2: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
1: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Jelentősen

részét közútra és vasútra kellett átterelni, ami növeli a költségeket és tovább nehezíti az ellátást. Azok a polgárok, akik kérelmet nyújtottak be ingatlanjuk tulajdonjogának bejegyzésére, a következő hónapokban felgyorsuló ügyintézésre számíthatnak. Az ősz elejéig mintegy 320 ezer kérelmet szeretnének elbírálni, az év végéig pedig 600-800 ezer ingatlan tulajdonjogának bejegyzése a cél, nyilatkozta az RTS-nek Alekszandra Szofronijevics építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter. Az idei év sem kedvez a szőlőtermesztésnek. Az amerikai kabóca továbbra is folyamatos veszélyt jelent a szőlőültetvényekre, miközben az időjárás is komoly kihívások elé állítja a gazdákat. A szélsőséges hőmérséklet és a csapadék egyenetlen eloszlása egyaránt megnehezíti a termelők munkáját. Most abban bíznak, hogy a szüretig már elkerülik a térségünket a jégesők, és a termés nem szenved további károkat. Világszerte évente több mint 235 ezer ember fullad vízbe. Az áldozatok legnagyobb része gyerek, a WHO tájékoztatása szerint. A szakértők felhívják a figyelmet, a fuldokló ember legtöbbször nem kiabál és nem kér segítséget, csak egyszerűen levegőért küzd, és akár néhány másodperc alatt eltűnhet a víz alatt. A vízimentők arra figyelmeztetnek, hogy gyermekek esetében a fulladás gyakran teljesen csendben történik. Egy pillanatnyi figyelem elvonás is tragédiához vezethet, ezért a szülőknek folyamatosan figyelniük kell gyerekeikre. Az úszógumik és karúszók nem helyettesítik a felügyeletet, csak hamis biztonságérzetet nyújtanak. A legnagyobb védelem az elővigyázatosság. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy csak kijelölt, biztonságos fürdőhelyen tartózkodjanak a vízben, mert a folyók és természetes vizek veszélyei sokszor láthatatlanok. Jelentősen nőtt a mesterséges intelligencia használata 2026-ban. A vállalatok egyre több úgynevezett tokent, az AI működésének alapegységét használnák fel, főként olyan rendszerekhez, amelyek önállóan képesek feladatokat elvégezni. Bár az AI egyre hatékonyabb, használata sok cégnél óriási költségeket okozott, ezért több vállalat már korlátozza a legfejlettebb modellek használatát. Ez arra utalhat, hogy nem minden munkát éri meg mesterséges intelligenciával kiváltani. Az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban szereplő Inter Miami bejelentette a brazil Casemiro átigazolását. A részben David Beckham tulajdonában lévő Lionel Messit is foglalkoztató klub szerdai közlése szerint a 34 éves középpályás a 2027-es szezon végéig írt alá, a megállapodás azonban opcionálisan 2029 nyaráig meghosszabbítható. Szerbiában délelőtt napos, délután változóan felhős lesz az ég. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 17, a legmagasabb 25 és 29 fok között alakul. Pénteken az ország északi részén száraz idő várható több órás napsütéssel, máshol változóan felhős lesz az ég, helyenként esővel és zivatarokkal. Szombaton és vasárnap többnyire napos idő ígérkezik, vasárnap délután azonban északon ismét megnövekszik a felhőzet, záporokkal és zivatarokkal. Hétfőn a csapadékos idő az ország többi részére is kiterjedhet. Július 28-ától ismét stabilabb, nyugodtabb időjárás várható. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

szem talán. Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A radicsevégy paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet Ada. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet Ada. Ipari Zóna 9 Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, sauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Jelentősen megnehezíti a kőolaj származékok szerbiai importját a Duna alacsony vízállása, emellett a világpiaci zavarok és a nyersolaj árának emelkedése is kedvezőtlenül hat az ellátásra. Júliusban eddig a tervezett üzemanyag importnak mindössze mintegy 25%-a valósult meg. Az alacsony dunai vízállás miatt az uszályok csupán kapacitásuk 30-40%-át tudják kihasználni, ezért a szállítás egy részét közútra és vasútra kellett átterelni, ami növeli a költségeket és tovább nehezíti az ellátást. Azok a polgárok, akik kérelmet nyújtottak be ingatlanjuk tulajdonjogának bejegyzésére, a következő hónapokban felgyorsuló ügyintézésre számíthatnak. Az ősz elejéig mintegy 320 ezer kérelmet szeretnének elbírálni, az év végéig pedig 600-800 ezer ingatlan tulajdonjogának

egyaránt megnehezíti a termelők munkáját. Most abban bíznak, hogy a szüretig már elkerülik a térségünket a jégesők, és a termés nem szenved további károkat. Világszerte évente több mint 235 ezer ember fullad vízbe. Az áldozatok legnagyobb része gyerek, a WHO tájékoztatása szerint. A szakértők felhívják a figyelmet, a fuldokló ember legtöbbször nem kiabál és nem kér segítséget, csak egyszerűen levegőért küzd, és akár néhány másodperc alatt eltűnhet a víz alatt. A vízi mentők arra figyelmeztetnek, hogy gyermekek esetében a fulladás gyakran teljesen csendben történik. Egy pillanatnyi figyelem elvonás is tragédiához vezethet, ezért a szülőknek folyamatosan figyelniük kell gyerekeikre. Az úszógumik és karúszók nem helyettesítik a felügyeletet, csak hamis biztonságérzetet nyújtanak. A legnagyobb védelem az elővigyázatosság. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy csak kijelölt, biztonságos fürdőhelyen tartózkodjanak a vízben, mert a folyók és természetes vizek veszélyei sokszor láthatatlanok. Jelentősen nőtt a mesterséges intelligencia használata 2026-ban. A vállalatok egyre több úgynevezett tokent, az AI működésének alapegységét használnák fel, főként olyan rendszerekhez, amelyek önállóan képesek feladatokat elvégezni. Bár az AI egyre hatékonyabb, használata sok cégnél óriási költségeket okozott, ezért több vállalat már korlátozza a legfejlettebb modellek használatát. Ez arra utalhat, hogy nem minden munkát éri meg mesterséges intelligenciával kiváltani. Az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban szereplő Inter Miami bejelentette a brazil Casemiro átigazolását. A részben David Beckham tulajdonában lévő Lionel Messit is foglalkoztató klub szerdai közlése szerint a 34 éves középpályás a 2027-es szezon végéig írt alá, a megállapodás azonban opcionálisan 2029 nyaráig meghosszabbítható. Szerbiában délelőtt napos, délután változóan felhős lesz az ég. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 17, a legmagasabb 25 és 29 fok között alakul. Pénteken az ország északi részén száraz idő várható több órás napsütéssel, máshol változóan felhős lesz az ég, helyenként esővel és zivatarokkal. Szombaton és vasárnap többnyire napos idő ígérkezik, vasárnap délután azonban északon ismét megnövekszik a felhőzet, záporokkal és zivatarokkal. Hétfőn a csapadékos idő az ország többi részére is kiterjedhet. Július 28-ától ismét stabilabb, nyugodtabb időjárás várható. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden életről, szóval
0: a legjobb zenék.

Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Jelentősen megnehezíti a kőolaj származékok szerbiai importját a Duna alacsony vízállása, emellett a világpiaci zavarok és a nyersolaj árának emelkedése is kedvezőtlenül hat az ellátásra. Júliusban eddig a tervezett üzemanyag importnak mindössze mintegy 25%-a valósult meg. Az alacsony dunai vízállás miatt az uszályok csupán kapacitásuk 30-40%-át tudják kihasználni, ezért a szállítás egy részét közútra és vasútra kellett átterelni, ami növeli a költségeket és tovább nehezíti az ellátást. Azok a polgárok, akik kérelmet nyújtottak be ingatlanjuk tulajdonjogának bejegyzésére, a következő hónapokban felgyorsuló ügyintézésre számíthatnak. Az ősz elejéig mintegy 320 ezer kérelmet szeretnének elbírálni, az év végéig pedig 600-800 ezer ingatlan tulajdonjogának bejegyzése a cél, nyilatkozta az RTS-nek Alekszandra Szofronijevics építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter. Az idei év sem kedvez a szőlőtermesztésnek. Az amerikai kabóca továbbra is folyamatos veszélyt jelent a szőlőültetvényekre, miközben az időjárás is komoly kihívások elé állítja a gazdákat. A szélsőséges hőmérséklet és a csapadék egyenetlen eloszlása egyaránt megnehezíti a termelők munkáját. Most abban bíznak, hogy a szüretig már elkerülik a térségünket a jégesők, és a termés nem szenved további károkat. Világszerte évente több mint 235 ezer ember fullad vízbe. Az áldozatok legnagyobb része gyerek, a WHO tájékoztatása szerint. A szakértők felhívják a figyelmet, a fuldokló ember legtöbbször nem kiabál és nem kér segítséget, csak egyszerűen levegőért küzd, és akár néhány másodperc alatt eltűnhet a víz alatt. A vízimentők arra figyelmeztetnek,

A vízben, mert a folyók és természetes vizek veszélyei sokszor láthatatlanok. Jelentősen nőtt a mesterséges intelligencia használata 2026-ban. A vállalatok egyre több úgynevezett tokent, az AI működésének alapegységét használnák fel, főként olyan rendszerekhez, amelyek önállóan képesek feladatokat elvégezni. Bár az AI egyre hatékonyabb, használata sok cégnél óriási költségeket okozott, ezért több vállalat már korlátozza a legfejlettebb modellek használatát. Ez arra utalhat, hogy nem minden munkát éri meg mesterséges intelligenciával kiváltani. Az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban szereplő Inter Miami bejelentette a brazil Casemiro átigazolását. A részben David Beckham tulajdonában lévő Lionel Messi-t is foglalkoztató klub szerdai közlése szerint a 34 éves középpályás a 2027-es szezon végéig írt alá, a megállapodás azonban opcionálisan 2029 nyaráig meghosszabbítható. Szerbiában délelőtt napos, délután változóan felhős lesz az ég. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 17, a legmagasabb 25 és 29 fok között alakul. Pénteken az ország északi részén száraz idő várható több órás napsütéssel, máshol változóan felhős lesz az ég, helyenként esővel és zivatarokkal. Szombaton és vasárnap többnyire napos idő ígérkezik, vasárnap délután azonban északon ismét megnövekszik a felhőzet, záporokkal és zivatarokkal. Hétfőn a csapadékos idő az ország többi részére is kiterjedhet. Július 28-ától ismét stabilabb, nyugodtabb időjárás várható. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

A Zsendi Kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dusa András utca 35A. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: a legfrissebb slágerek az Adai Rádión.
1: Purchase your tracks today.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Jelentősen megnehezíti a kőolaj származékok szerbiai importját a Duna alacsony vízállása, emellett a világpiaci zavarok és a nyersolaj árának emelkedése is kedvezőtlenülhat az ellátásra. Júliusban eddig a tervezett üzemanyag importnak mindössze mintegy 25%-a valósult meg. Az alacsony dunai vízállás miatt az uszályok csupán kapacitásuk 30-40%-át tudják kihasználni, ezért a szállítás egy részét közútra és vasútra kellett átterelni, ami növeli a költségeket és tovább nehezíti az ellátást. Azok a polgárok, akik kérelmet nyújtottak be ingatlanjuk tulajdonjogának bejegyzésére, a következő hónapokban felgyorsuló ügyintézésre számíthatnak. Az ősz elejéig mintegy 320 ezer kérelmet szeretnének elbírálni, az év végéig pedig 600-800 ezer ingatlan tulajdonjogának bejegyzése a cél, nyilatkozta az RTS-nek Alekszandra Szofronijevics építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális miniszter. Az idei év sem kedvez a szőlőtermesztésnek. Az amerikai kabóca továbbra is folyamatos veszélyt jelent a szőlőültetvényekre, miközben az időjárás is komoly kihívások elé állítja a gazdákat. A szélsőséges hőmérséklet és a csapadék egyenetlen eloszlása egyaránt megnehezíti a termelők munkáját. Most abban bíznak, hogy a szüretig már elkerülik a térségünket a jégesők, és a termés nem szenved további károkat. Világszerte évente több mint 235 ezer ember fullad vízbe. Az áldozatok legnagyobb része gyerek, a WHO tájékoztatása szerint. A szakértők felhívják a figyelmet, a fuldokló ember legtöbbször nem kiabál és nem kér segítséget, csak egyszerűen levegőért küzd, és akár néhány másodperc alatt eltűnhet a víz alatt. A vízimentők arra figyelmeztetnek, hogy gyermekek esetében a fulladás gyakran teljesen csendben történik. Egy pillanatnyi figyelem elvonás is tragédiához vezethet, ezért a szülőknek folyamatosan figyelniük kell gyerekeikre. Az úszógumik és karúszók nem helyettesítik a felügyeletet, csak hamis biztonságérzetet nyújtanak. A legnagyobb védelem az elővigyázatosság. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy csak kijelölt, biztonságos fürdőhelyen tartózkodjanak a vízben, mert a folyók és természetes vizek veszélyei sokszor láthatatlanok. Jelentősen nőtt a mesterséges intelligencia használata 2026-ban. A vállalatok egyre több úgynevezett tokent, az AI működésének alapegységét használnák fel, főként

Miami bejelentette a brazil Casemiro átigazolását. A részben David Beckham tulajdonában lévő Lionel Messit is foglalkoztató klub szerdai közlése szerint a 34 éves középpályás a 2027-es szezon végig írt alá, a megállapodás azonban opcionálisan 2029 nyaráig meghosszabbítható. Szerbiában délelőtt napos, délután változóan felhős lesz az ég. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 17, a legmagasabb 25 és 29 fok között alakul. Pénteken az ország északi részén száraz idő várható több órás napsütéssel, máshol változóan felhős lesz az ég, helyenként esővel és zivatarokkal. Szombaton és vasárnap többnyire napos idő ígérkezik, vasárnap délután azonban északon ismét megnövekszik a felhőzet, záporokkal és zivatarokkal. Hétfőn a csapadékos idő az ország többi részére is kiterjedhet. Július 28-ától ismét stabilabb, nyugodtabb időjárás várható. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Értesítem a hallgatókat, hogy a csütörtöki dalkérés műsorunk a júliusi és augusztusi hónapban szünetel. Szeptembertől újra várom zenei kéréseiket a megszokott módon.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Értesítem a hallgatókat, hogy a csütörtöki dalkérés műsorunk a júliusi és augusztusi hónapban szünetel. Szeptembertől újra várom zenei kéréseiket a megszokott módon.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Jelentősen megnehezíti a kőolaj származékok szerbiai importját a Duna alacsony vízállása, emellett a világpiaci zavarok és a nyersolaj árának emelkedése is kedvezőtlenül hat az ellátásra. Júliusban eddig a tervezett üzemanyag importnak mindössze mintegy 25%-a valósult meg. Az alacsony dunai vízállás miatt az uszályok csupán kapacitásuk 30-40%-át tudják kihasználni, ezért a szállítás egy részét közútra és vasútra kellett átterelni, ami növeli a költségeket és tovább nehezíti az ellátást. Azok a polgárok, akik kérelmet nyújtottak be ingatlanjuk tulajdonjogának bejegyzésére, a következő hónapokban felgyorsuló ügyintézésre számíthatnak. Az ősz elejéig mintegy 320 ezer kérelmet szeretnének elbírálni, az év végéig pedig 600-800 ezer ingatlan tulajdonjogának bejegyzése a cél, nyilatkozta az RTS-nek Alekszandra Szofronijevics építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális miniszter. Az idei év sem kedvez a szőlőtermesztésnek. Az amerikai kabóca továbbra is folyamatos veszélyt jelent a szőlőültetvényekre, miközben az időjárás is komoly kihívások elé állítja a gazdákat. A szélsőséges hőmérséklet és a csapadék egyenetlen eloszlása egyaránt megnehezíti a termelők munkáját. Most abban bíznak, hogy a szüretig már elkerülik a térségünket a jégesők, és a termés nem szenved további károkat. Világszerte évente több mint 235 ezer ember fullad vízbe. Az áldozatok legnagyobb része gyerek, a WHO tájékoztatása szerint. A szakértők felhívják a figyelmet, a fuldokló ember legtöbbször nem kiabál és nem kér segítséget, csak egyszerűen levegőért küzd, és akár néhány másodperc alatt eltűnhet a víz alatt. A vízimentők arra figyelmeztetnek, hogy gyermekek esetében a fulladás gyakran teljesen csendben történik. Egy pillanatnyi figyelem elvonás is tragédiához vezethet, ezért a szülőknek folyamatosan figyelniük kell gyerekeikre. Az úszógumik és karúszók nem helyettesítik a felügyeletet, csak hamis biztonságérzetet nyújtanak. A legnagyobb védelem az elővigyázatosság. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy csak kijelölt, biztonságos fürdőhelyen tartózkodjanak a vízben, mert a folyók és természetes vizek veszélyei sokszor láthatatlanok. Jelentősen nőtt a mesterséges intelligencia használata 2026-ban. A vállalatok egyre több úgynevezett tokent, az AI működésének alapegységét használnák fel, főként olyan rendszerekhez, amelyek önállóan képesek feladatokat elvégezni. Bár az AI egyre hatékonyabb, használata sok cégnél óriási költségeket okozott, ezért több vállalat már korlátozza a legfejlettebb modellek használatát. Ez arra utalhat, hogy nem minden munkát éri meg mesterséges intelligenciával kiváltani. Az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban szereplő Inter Miami bejelentette a brazil Casemiro átigazolását. A részben David Beckham tulajdonában lévő Lionel Messit is foglalkoztató klub szerdai közlése szerint a 34 éves középpályás a 2027-es szezon végéig írt alá, a megállapodás azonban opcionálisan 2029 nyaráig meghosszabbítható. Szerbiában délelőtt napos, délután változóan felhős lesz az ég. A legalacsonyabb hőmérséklet

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

0: Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.
1: Még mindig rólad írok dalt, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
0: Adai Rádió.

107,7 MHz. For a better day. A Radicsevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbméterre. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag, növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig. Kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a Békásszoros lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a Madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

0: Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.
1: Akinek fáj még az is, vele marad neki minden, a szabad ő a sodró. Szerelem a hirtelen harag, a szív beleszakad, ahogy megbánt.

Értesítem a hallgatókat, hogy a csütörtöki dalkérés műsorunk a júliusi és augusztusi hónapban szünetel. Szeptembertől újra várom zenei kéréseiket a megszokott módon.

0: kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155. I'm down, down, down, down for anything. So down, down, down, down for anything. Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió.
1: A pontos idő 14 óra.
0: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Jelentősen megnehezíti a kőolaj származékok szerbiai importját a Duna alacsony vízállása, emellett a világpiaci zavarok és a nyersolaj árának emelkedése is kedvezőtlenül hat az ellátásra. Júliusban eddig a tervezett üzemanyag importnak mindössze mintegy 25%-a valósult meg. Az alacsony dunai vízállás miatt az uszályok csupán kapacitásuk 30-40%-át tudják kihasználni, ezért a szállítás egy részét közútra és vasútra kellett átterelni, ami növeli a költségeket és tovább nehezíti az ellátást. Azok a polgárok, akik kérelmet nyújtottak be ingatlanjuk tulajdonjogának bejegyzésére, a következő hónapokban felgyorsuló ügyintézésre számíthatnak. Az ősz elejéig mintegy 320 ezer kérelmet szeretnének elbírálni, az év végéig pedig 600-800 ezer ingatlan tulajdonjogának bejegyzése a cél, nyilatkozta az RTS-nek Alekszandra Szofronijevics építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális miniszter. Az idei év sem kedvez a szőlőtermesztésnek. Az amerikai kabóca továbbra is folyamatos veszélyt jelent a szőlőültetvényekre, miközben az időjárás is komoly kihívások elé állítja a gazdákat. A szélsőséges hőmérséklet és a csapadék egyenetlen eloszlása egyaránt megnehezíti a termelők munkáját. Most abban bíznak, hogy a szüretig már elkerülik a térségünket a jégesők, és a termés nem szenved további károkat. Világszerte évente több mint 235 ezer ember fullad vízbe. Az áldozatok legnagyobb része gyerek, a WHO tájékoztatása szerint. A szakértők felhívják a figyelmet, a fuldokló ember legtöbbször nem kiabál és nem kér segítséget, csak egyszerűen levegőért küzd, és akár néhány másodperc alatt eltűnhet a víz alatt. A vízimentők arra figyelmeztetnek, hogy gyermekek esetében a fulladás gyakran teljesen csendben történik. Egy pillanatnyi figyelem elvonás is tragédiához vezethet, ezért a szülőknek folyamatosan figyelniük kell gyerekeikre. Az úszógumik és karúszók nem helyettesítik a felügyeletet, csak hamis biztonságérzetet nyújtanak. A legnagyobb védelem az elővigyázatosság. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy csak kijelölt, biztonságos fürdőhelyen tartózkodjanak a vízben, mert a folyók és természetes vizek veszélyei sokszor láthatatlanok. Jelentősen nőtt a mesterséges intelligencia használata 2026-ban. A vállalatok egyre több úgynevezett tokent, az AI működésének alapegységét használnák fel, főként olyan rendszerekhez, amelyek önállóan képesek feladatokat elvégezni. Bár az AI egyre hatékonyabb, használata sok cégnél óriási költségeket okozott, ezért több vállalat már korlátozza a legfejlettebb modellek használatát. Ez arra utalhat, hogy nem minden munkát éri meg mesterséges intelligenciával kiváltani. Az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban szereplő Inter Miami bejelentette a brazil Casemiro átigazolását. A részben David Beckham tulajdonában lévő Lionel Messit is foglalkoztató klub szerdai közlése szerint a 34 éves középpályás a 2027-es szezon végéig írt alá, a megállapodás azonban opcionálisan 2029 nyaráig meghosszabbítható. Szerbiában délelőtt napos, délután változóan felhős lesz az ég. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 17, a legmagasabb 25 és 29 fok között alakul. Pénteken az ország északi részén száraz idő várható több órás napsütéssel,

Nálunk mindent megtalál. Kitelt DOO szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő. Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite DOO szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

0: Értesítem a hallgatókat, hogy a csütörtöki dalkérés műsorunk a júliusi és augusztusi hónapban szünetel. Szeptembertől újra várom zenei kéréseiket a megszokott módon.
1: Álljanak utamból, kedves vendégeim, mert nem voltak hiába lépteim, tetteim. Itt áll előttünk az ékes mennyasszony, hogy mint mennyasszony fehérben először mulasson. És ebből a táncból mindenki...

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

0: Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
0: A valamikor Innapredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
0: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
1: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Jelentősen megnehezíti a kőolaj származékok szerbiai importját a Duna alacsony vízállása, emellett a világpiaci zavarok és a nyersolaj árának emelkedése is kedvezőtlenül hat az ellátásra. Júliusban eddig a tervezett üzemanyag importnak mindössze mintegy 25%-a valósult meg. Az alacsony dunai vízállás miatt az uszályok csupán kapacitásuk 30-40%-át tudják kihasználni, ezért a szállítás egy részét közútra és vasútra kellett átterelni, ami növeli a költségeket és tovább nehezíti az ellátást. Azok a polgárok, akik kérelmet nyújtottak be ingatlanjuk tulajdonjogának bejegyzésére, a következő hónapokban felgyorsuló ügyintézésre számíthatnak. Az ősz elejéig mintegy 320 ezer kérelmet szeretnének elbírálni, az év végéig pedig 600-800 ezer ingatlan tulajdonjogának bejegyzése a cél, nyilatkozta az RTS-nek Alekszandra Szofronijevics építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter. Az idei év sem kedvez a szőlőtermesztésnek. Az amerikai kabóca továbbra is folyamatos veszélyt jelent a szőlőültetvényekre, miközben az időjárás is komoly kihívások elé állítja a gazdákat. A szélsőséges hőmérséklet és a csapadék egyenetlen eloszlása egyaránt megnehezíti a termelők munkáját. Most abban bíznak, hogy a szüretig már elkerülik a térségünket a jégesők, és a termés nem szenved további károkat. Világszerte évente több mint 235 ezer ember fullad vízbe. Az áldozatok legnagyobb része gyerek, a WHO tájékoztatása szerint. A szakértők felhívják a figyelmet, a fuldokló ember legtöbbször nem kiabál és nem kér segítséget, csak egyszerűen levegőért küzd, és akár néhány másodperc alatt eltűnhet a víz alatt. A vízimentők arra figyelmeztetnek, hogy gyermekek esetében a fulladás gyakran teljesen csendben történik. Egy pillanatnyi figyelem elvonás is tragédiához vezethet, ezért a szülőknek folyamatosan figyelniük kell gyerekeikre. Az úszógumik és karúszók nem helyettesítik a felügyeletet, csak hamis biztonságérzetet nyújtanak. A legnagyobb védelem az elővigyázatosság. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy csak kijelölt, biztonságos fürdőhelyen tartózkodjanak a vízben, mert a folyók és természetes vizek veszélyei sokszor láthatatlanok. Jelentősen nőtt a mesterséges intelligencia használata 2026-ban. A vállalatok egyre több úgynevezett tokent, az AI működésének alapegységét használnák fel, főként olyan rendszerekhez, amelyek önállóan képesek feladatokat elvégezni. Bár az AI egyre hatékonyabb, használata sok cégnél óriási költségeket okozott, ezért több vállalat már korlátozza a legfejlettebb modellek használatát. Ez arra utalhat, hogy nem minden munkát éri meg mesterséges intelligenciával kiváltani.
0: Az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban szereplő Inter Miami bejelentette a brazil Casemiro átigazolását. A részben David Beckham tulajdonában lévő Lionel Messi-t is foglalkoztató klub szerdai közlése szerint a 34 éves középpályás a 2027-es szezon végéig írt alá, a megállapodás azonban opcionálisan 2029 nyaráig meghosszabbítható.
1: Szerbiában délelőtt napos, délután változóan felhős lesz az ég. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 17, a legmagasabb 25 és 29 fok között alakul. Pénteken az ország északi részén száraz idő várható több órás napsütéssel, máshol változóan felhős lesz az ég, helyenként esővel és zivatarokkal. Szombaton és vasárnap többnyire napos idő ígérkezik, vasárnap délután azonban északon ismét megnövekszik a felhőzet, záporokkal és zivatarokkal. Hétfőn a csapadékos idő az ország többi részére is kiterjedhet. Július 28-ától ismét stabilabb, nyugodtabb időjárás várható. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották. I'm down, down, down, down for anything. So down, down, down, down. Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Értesítem a hallgatókat, hogy a csütörtöki dalkérés műsorunk a júliusi és augusztusi hónapban szünetel. Szeptembertől újra várom zenei kéréseiket a megszokott módon.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

0: kakasokkal baj van,
1: baj van.
0: Mióta jött szomszédunkban csaj van,
1: csaj van.
0: Ezekkel a kakasokkal baj van,
1: baj van.
0: Mióta jött szomszédunkban

0: várja, várja. Hazajött az öreg kakas elázva, leállt néki füle farkas a szárja. Ezekkel a kakasokkal baj van,
1: baj van.
0: Mióta a szomszédunkba vendég csaj van. Hazajött az öreg kakas elázva, leállt néki füle farkas a szárja. Ezekkel a kakasokkal baj van,
1: baj van.
0: Mióta a szomszédunkba vendég csaj van.

0: Kasokkal bajban, bajban, mióta a szomszédunkban vendég csajban.
1: A pontos idő 16 óra.
2: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Jelentősen megnehezíti a kőolaj származékok szerbiai importját a Duna alacsony vízállása, emellett a világpiaci zavarok és a nyersolaj árának emelkedése is kedvezőtlenül hat az ellátásra. Júliusban eddig a tervezett üzemanyag importnak mindössze mintegy 25%-a valósult meg. Az alacsony dunai vízállás miatt az uszályok csupán kapacitásuk 30-40%-át tudják kihasználni, ezért a szállítás egy részét közútra és vasútra kellett átterelni, ami növeli a költségeket és tovább nehezíti az ellátást. Azok a polgárok, akik kérelmet nyújtottak be ingatlanjuk tulajdonjogának bejegyzésére, a következő hónapokban felgyorsuló ügyintézésre számíthatnak. Az ősz elejéig mintegy 320 ezer kérelmet szeretnének elbírálni, az év végéig pedig 600-800 ezer ingatlan tulajdonjogának bejegyzése a cél, nyilatkozta az RTS-nek Alekszandra Szofronijevics építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter. Az idei év sem kedvez a szőlőtermesztésnek. Az amerikai kabóca továbbra is folyamatos veszélyt jelent a szőlőültetvényekre, miközben az időjárás is komoly kihívások elé állítja a gazdákat. A szélsőséges hőmérséklet és a csapadék egyenetlen eloszlása egyaránt megnehezíti a termelők munkáját. Most abban bíznak, hogy a szüretig már elkerülik a térségünket a jégesők, és a termés nem szenved további károkat. Világszerte évente több mint 235 ezer ember fullad vízbe. Az áldozatok legnagyobb része gyerek, a WHO tájékoztatása szerint. A szakértők felhívják a figyelmet, a fuldokló ember legtöbbször nem kiabál és nem kér segítséget, csak egyszerűen levegőért küzd, és akár néhány másodperc alatt eltűnhet a víz alatt. A vízimentők arra figyelmeztetnek, hogy gyermekek esetében a fulladás gyakran teljesen csendben történik. Egy pillanatnyi figyelem elvonás is tragédiához vezethet, ezért a szülőknek folyamatosan figyelniük kell gyerekeikre. Az úszógumik és karúszók nem helyettesítik a felügyeletet, csak hamis biztonságérzetet nyújtanak. A legnagyobb védelem az elővigyázatosság. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy csak kijelölt, biztonságos fürdőhelyen tartózkodjanak a vízben, mert a folyók és természetes vizek veszélyei sokszor láthatatlanok. Jelentősen nőtt a mesterséges intelligencia használata 2026-ban. A vállalatok egyre több úgynevezett tokent, az AI működésének alapegységét használnák fel, főként olyan rendszerekhez, amelyek önállóan képesek feladatokat elvégezni. Bár az AI egyre hatékonyabb, használata sok cégnél óriási költségeket okozott, ezért több vállalat már korlátozza a legfejlettebb modellek használatát. Ez arra utalhat, hogy nem minden munkát éri meg mesterséges intelligenciával kiváltani. Az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban szereplő Inter Miami bejelentette a brazil Casemiro átigazolását. A részben David Beckham tulajdonában lévő Lionel Messi-t is foglalkoztató klub szerdai közlése szerint a 34 éves középpályás a 2027-es szezon végéig írt alá, a megállapodás azonban opcionálisan 2029 nyaráig meghosszabbítható. Szerbiában délelőtt napos, délután változóan felhős lesz az ég. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 17, a legmagasabb 25 és 29 fok között alakul. Pénteken az ország északi részén száraz idő várható több órás napsütéssel, máshol változóan felhős lesz az ég, helyenként esővel és zivatarokkal. Szombaton és vasárnap többnyire napos idő ígérkezik, vasárnap délután azonban északon ismét megnövekszik a felhőzet, záporokkal és zivatarokkal. Hétfőn a csapadékos idő az ország többi részére is kiterjedhet. Július 28-ától ismét stabilabb, nyugodtabb időjárás várható. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47. 107,7 Adai Rádió. A Radicsevégy Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbmétere. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag, növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

0: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.
1: Let's go.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig. Kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkaisori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba. Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a Békásszoros lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a Madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063-8-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: 107,7 MHz FM stereo radio.
1: Ad. 107.7 FM.

0: 107,7 MHz FM stereo. Radio Ad Ad Ad Ad.
1: 107.7 FM.

0: 107,7 MHz FM stereo. Telefoni Radio Ade 853-281 i 069-107-7017.
1: 107,7
0: Radio.